0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 17-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországba menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A II. Világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: Szajkó Nándor 60-i származású magyar jazzgitáros. Azt vallja, hogy a zene egy olyan közös nyelv, ami által még azt az embert is jobban megismerhetjük, akivel nem egy nyelven beszélünk. Nándor muzsikus családban nőtt fel, így a zene iránti vonzalma már gyerekkorától meghatározta az életét. Jelenleg számos formációban vesz részt. Több neves előadó művésszel volt koncertje, mint például Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit és Szőke Nikoletta. Azt mondja, számára a jazz jelenti a szabadságot, az improvizáció pedig a kiteljesedést. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Szajkó Nándorral beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Szajkó Nándort, pontosabban ifjabbik Szajkó Nándort, magyar jazzgitárost, aktív hazai muzsikust, ezt olvastam rólad.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Mit szeretsz jobban, a juniort, az ifjabbat, vagy hogy szereted, ha szólítanak?
1: Szeretem. Valaki úgy hív, hogy junior Szajkó Nándor, ifja Szajkó Nándor.
0: Hány Szajkó Nándor van a családban?
1: Én vagyok a harmadik.
0: Harmadik Szajkó Nándor, de így is lehet akkor esetleg szólítani, igen. Az is nagyon jó.
1: Ja.
0: Mint semmi, hogy ennyi Szajkó Nándor van a családban, de hogy zenészek a családod, tagjai, a felmenőid. Ugye te Budapesten születtél, egy 60-i származású muzsikus családban is, így is nőttél fel. Mesélj erről a zenés muzsikus családról.
1: Hát édesapám részéről majdnem mindenki muzsikus, nagyrészt kávéházi cigányzenészek, klasszikus zenészek, édesanyám részéről is vannak zenészek. Úgyhogy nagyon nem volt kérdés a pálya, választok. Kicsinek erőltették a hegedűt, mert a nagyapám az prímás volt, és apukám nagyon ragaszkodott, hogy én vigyem a vonalat, de én 2-3 évesen már akkor is gitároztam, nekem gitár kellett, meg zongorát vettek nekem, úgyhogy ma akkor eldőlt, hogy nem vonós hangszeres leszek.
0: A vonós hangszer az ugye egy nívósabb, vagy miért szerették volna?
1: Hát szerintem a muzsikus cigány családokban szerintem ez mindenki bepróbálkozik a gyerekénél azzal, hogy hegedűs legyen. Igen. Nem is feltétlen primár cigányzenész, klasszikus hegedűs legyen, az egy nívósabb dolog.
0: Ilyenkor egyértelművé válik, hogy mindenki zenész, akkor te is zenész leszel, bár vannak kivételek.
1: Igen, mondjuk én bennem nem volt ez a kérdés. Picit később kezdtem el, klasszikus zenét tanultam legelőször 10 évesen a Kocsis Albert zeneiskolába. Ott Mezei Rita zongoroművész tanárnő kezei alatt voltam 6 évig, és időközben én elkezdtem autodidakta módon gitározni. Tehát én hallgattam otthon mindenféle zenét, tehát apukám hallgatott mindent, tehát klasszikus zenét, kávéházi cigányzenét, bárzenét, jazzzenét, és akkor egyszer volt egy ilyen album a George Benzonnak, és akkor azt meghallottam, gitározik a George Benzon, és nekem ott eldőlt, hogy én gitáros akarok lenni.
0: Na
1: és
0: jó, de ez már 12 évesen volt.
1: Itt 12
0: ennyire
1: éves
0: ne
1: voltam.
0: Siessünk előre, ugye említettél egy dolgot, és ez nagyon érdekes, hogy hosszú évekig autodidakta módon tanultál, de már akkor, igen, is gyerekként számos eseményen játszottál, akár zenekarban, akár szólóban. Ez hogy volt pontosan? Mesélj erről az időszakról.
1: Igen, gyerekként kaptam már felkéréseket, már nem zongorával, hanem gitárral, mert még aktívan tanultam a klasszikus zongorát, és volt olyan, mondjuk egy kép kiállításon, nem tudom, 60-ban is, Budapesten is, ahol felkértek, hogy játszak. Volt partnerem is valamikor, valamikor csak szólóba egyedül, és onnantól kezdve már eléggé komolyan megfogalmazódott bennem, hogy ezt most már kéne valakitől tanulnom, hogy magasabb szintekre lépjek.
0: De várj, otthon nem tanítottak téged? Tehát, hogy a hegedűvel bepróbálkoztak, de a többi hangszer az...
1: Hát édesapám foglalkozott velem egy ideig, de ő úgy tartotta jónak, hogy mindig, tehát, hogy egy pedagógus azért foglalkozzon velem. Nyilván voltak neki jó tanácsai, jó dolgokat mindig kaptam tőle szakmailag, de úgy konkrétan soha nem szólt bele ebbe a dologba. Felvételiztem a Schneeberger központba.
0: Ez kinek a döntése volt akkor végül is, hogy komolyan kell ezt a zenei foglalkozást folytatni? Ugye mondtad, hogy az édesapád szerette volna, de te mit gondoltál például?
1: Én abszolút így gondoltam én is, tehát, hogy én nagyon szerettem. Édesapámtól is ezt láttam mindig, hogy este öltözik, anyukám vasalja neki az inget, és megy muzsikálni, és nekem ez tetszett.
0: Ez tetszett neked.
1: Igen.
0: Igen, csak hogy ugye említetted azt, hogy próbálkozott a hegedű erővel.
1: Igen, nagyon kicsi
0: téged
1: voltam.
0: Téged már akkor is a gitár érdekelt, ha jól értem. Ennek ellenére zongorára járattak téged. Na, mennyire tetszett a zongora például?
1: Apukám ragaszkodott hozzá, mondta, hogy legyen egy jó klasszikus alapom. Mindig azt mondta, bármilyen zenei műfajba akarok belefogni, azért egy jó klasszikus alapom legyen, és nyilván ugye a fő hangszer, szerintem minden zenének az alapja a zongora. És azt mondta, azzal megismerkedem, tisztában vagyok vele, akkor könnyebb lesz a dolgom, és ez valójában így is van, mert nagy segítségemre jött, és vissza is köszönt sokszor, majd később visszatérünk, ez a 6 év klasszikus tanulmány.
0: Miért köszönt vissza?
1: Jelenleg én a belvárosban nagyon híres hotelben, én van egy nagyon nagy Yamaha zongora bent a hotelben, és szalonzenekarként játszunk, úgyhogy...
0: Tehát lehet ezt úgy is mondani akkor, vagy úgy fogalmazni, hogy jobb, ha az ember több lábon áll, így, hogyha hangszereket vesszük alapból.
1: Szerintem igen, jobb, ha egy ember több hangszeres. Mondjuk a zongora az biztos minden hangszernél kötelező. Tehát a hegedűsöknél is, aki tanul, ugye klasszikus hegedű tanszoknál van aktívan mellette kötelező zongora, de ez minden hangszerre érvényes, mert ez egyszerűen az elméleti dolgokba is nagyon sokat segít, nagyon sokat kell ott ugye zongorán is játszani, és azért az egy szélesebb spektrumban megmutatja a zenét az embereknek a zongora.
0: Ez az időszak ugye azért is volt jó neked, mert említetted Mezei Rita tanárodat.
1: Igen.
0: Mennyire fontos az, hogy milyen tanárt kap ilyenkor az ember, illetve mennyire biztatott ő téged, vagy fedezte fel a tehetségedet?
1: Nagyon fontos, hogy ki foglalkozik egy gyerekkel. Nekem nem volt kérdés, mert ő, tehát az én unokatestvéreimet is konkrétan ő is tanította. Nagyon sokat együtt játszottak versenyeken, ő kísérte az unokatestvéreimet, ők hegedűsök, és ez nem volt kérdés, hogy kihez adnak engem, kitől tanuljak.
0: De mit tanultál tőlem? Mire volt jó ez a... Nem tudom, hány év volt?
1: 6 évig jártam oda. Igen. Nyilván a zenén kívül nem csak a zenét, hanem azért nagyon sok mást is tanultam tőle, köszönhetek neki, emberi dolgokba is. Tehát, mint egy kisgyerek, azért nagyon benne marad egy kisgyerekbe, hogy foglalkozik vele egy pedagógus, és pontosan nagyon jó irányba vitt el, hogy kell állni egy gyerekhez, ha mondjuk van egy, mindenkinek van gyenge pontja, az hogy kell erősíteni. Tehát, hogy szerintem jobbat nem is kaphattam volna, jobb tanárt.
0: Mi volt az a zeneoktatásban, amit nem szeret?
1: Én nem is emlékszem ilyenre, zeneoktatás, nem emlékszem. Közismereti tantárgyakban volt. Matematikát nem szerettem, nagyon fizikát. Én nagyon szerettem a szolfést is.
0: Szeretted volna ugye teljesen elsajátítani a zene alapjait.
1: Abszolút.
0: Eszedbe jutott-e esetleg már fiatalon, hogy majd te is egy saját zenét írsz?
1: Volt egy-két ötletem, vázlatom így az elmúlt években. Még komplett dolgot még nem tudtam írni.
0: Összehozni,
1: nem,
0: igen.
1: Nem sikerült, de...
0: De van ilyen elképzelésed?
1: Van nem egyébként. Fel, vannak igen saját gondolataim. Mint a jazzből adódóan ugye vannak nagyon sok ötlete az embernek. Ez még a jövő zenéje, úgy gondolom.

0: Ugye 12 évesen volt ez, amikor először meghallgattad
1: George Benson.
0: George Benson. Igen. A Give Me the Night.
1: Így van. Pontosan.
0: Ez volt az album címe, és ugye ez lett egy ilyen meghatározó dolog az életedben. Mert hogy igazából te akkor döntötted el, hogy gitáros szeretnél lenni.
1: Akkor már eldöntöttem, igen.
0: Már előtte eldöntötted, ez megerősített talán még.
1: Abszolút, abszolút.
0: De miért?
1: Tudom, igazából a jazzzenére azt mondják, az olyan, mint egy, nem tudom, egy ilyen csúnyán mondva, mint egy örökletes ilyen betegség, hogy az embert egyszer eléri, és nincs belőle kiút. Tehát ott valamit átkapcsol az emberbe, és az megváltoztat mindent zenén belül. Van egy szabadság, olyan szabadságérzet, amit nem tud pótolni másfajta stílus. Persze bizonyos kereteken belül nálunk is azért vannak szabályok a jazzbe, de azért van terünk kimozdulni belőle. És ezt tetszett benne, hogy vannak dolgok, amit pont az adott pillanatban én azt játszok, amit szeretnék. Nem azt kellett mindig követnem, hogy fú, most nézem a kottát, és akkor azt nekem pontosan ugyanúgy kell csinálnom, hanem van egy csomó rész, amit én úgy csinálok, amit akarok.
0: Ez az, amit én sosem nem tudok megérteni, hogy olyankor mi történik.
1: Hát olyankor valami, azt még én sem tudom elmondani, valami olyan születik akkor épp, szerintem minden emberbe, vagy egy zenekarba is annyira összhangban van mindenki, hogy akkor konkrétan komponálódik egy új zene épp, amit nem lehet megismételni. Tehát egy, nem tudom, egy 5-6 perces improvizációt lehet már nem fogok ugyanúgy, sőt biztos, nem fogok ugyanúgy eljátszani. Ha az valaki felveszi,
0: és lekottázza, akkor
1: az megmarad. Megmarad egy transzkripciónak mondjuk. Igen. Is. És azt újra lehet megtanulni. Volt olyan, hogy a saját improvizációmat felvettem, és csak így eltettem, és utána visszahallgattam. És volt olyan, amit meg kellett tanulnom, mert nem tudom, olyan bonyolult dolgokat
0: játszottál akkor.
1: Amit meg kellett nézem, hogy ezt most hogy oldottam meg, és
0: hogy
1: akkor
0: csináltad?
1: Kellett egy picit gondolkoznom. Igen.
0: Na, ilyenkor elkapja a hév az embert, vagy mi történik? Mondd el, mit érez olyankor? Tehát olyankor ugye játszik a zenekar, és mindenki így fokozza, teszi hozzá magáit, de hogy belül mi történik? Mert ugye, ahogy mondod, hát nem is tudtad utólag teljesen pontosan lejátszani, meg nehéz volt
1: olyan, igen, abszolút igen. Volt olyan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nem tudom, ami nagyon érdekes születik olyankor az emberbe, és az egy kiteljesedés, abszolút.
0: Hol szoktatok ilyet játszani? Tehát hol elfogadott ez, úgymond, hogyha zenéltek? Mert azért elég sok helyen zenélsz.
1: Hát leginkább jazzklubban, jam sessionökön elfogadott. Nyilván, ahol most aktívan játszom a hotelben, ott ilyen mélyen nem lehet belemenni. Uh-huh. De játszunk jazz standardet, de az csak szolidan és finoman. Tehát a Frank Sinatrát, vagy játszunk Billie Holidayt is, akár. Vagy játszunk George Benzontól is, de az picit szolidabban olyankor. Tehát nem is lehet hangosan játszani, de hogyha van lehetőség, a jazz koncert van, ott azért beleadunk apait, anyait.
0: Örömzenélésnek is nevezik. Szóval hogy
1: örömzene, így van.
0: Mert hogy akkor így mindenki beletesz valami újat, valami jót. Mi ebben az öröm?
1: Az benne az öröm, hogy mindegy milyen nemzetiségű az ember. Volt szerencsém, hál' Istennek játszani külföldi előadókkal. Amikor nem is beszélünk egy nyelvet, de a zene az közös nyelv, és tudunk beszélgetni. Tehát jobban megismerem a zene által a másik társamat, mint hogyha beszélgetnék vele.
0: Igen, egy nagyon érdekes dolgot mondtál, mert ugye a zene az egy közös nyelvet ad, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű az ember.
1: Ez teljes független. És a színházban is azt veszem észre, hogy mint színházi zenész is, vannak pillanatok, amit nem is feltétlen kell értsék mondjuk a magyar nyelven van az előadás, de van egy zenei megoldás benne, amit mindenki ért. Egy olyan válasz, vagy olyan kérdés én felteszek a hangszeren, az adott jelenetbe is, azt mindenki érti, hogy az miért történik akkor. Ez
0: igen,
1: érdekes.
0: Most már megemlítetted a színházat, kicsit ugrálunk az időben, de nem baj. Hol játszol? Mi a színházban? Mióta?
1: 2020 óta én a Karaván Színház és Művészeti Alapítványán vagyok állandó társulati tag, amit Nyári Oszkár vezet. Nagyon sok projektben, nagyon sok előadásban volt szerencsém együtt dolgozni vele, együtt játszani. 3 éve pedig a Nemzeti Színházba is volt szerencsém bekerülni, ott az Esthajnal című előadásban, mint zenész.
0: És a Karavánban?
1: Ott is mint zenész, abszolút, igen. És ez egy teljesen más környezet. Tehát színészekkel dolgozni, zenész emberként, az egy másfajta varázs. Ott is a színpadon, nyilván ott az elsődleges ugye a színészet. Mi inkább kiegészítjük a dolgot, de nagyon sokat ad hozzá az élő zene. ahogy egyre több színházi darabot is megnéztem, ami élőzenés, a hangulatot abszolút befolyásolja a zene benne.
0: Hát hogy ne?
1: Abszolút.
0: Ez nyilvánvaló. És mennyire tetszik neked ez a világ?
1: Nekem nagyon tetszik a színházi világ, nagyon tetszik. Először fura volt megszokni. Nehéz volt először megértem, hogy egy rendező mit szeretne hallani, vagy mi az elképzelés. Ugye színházi szemmel ők másképp kérik, vagy másképp látják, vagy hallják a zenét. És erre rá kellett éreznem, hogyha mondjuk kér egy effekt hangot valaki, konkrétan mondjuk egy madárcsicsergés megoldani gitáron, az hogy oldjam meg, vagy ha van egy kard, és akkor azt kell limitálni, hogy valaki
0: hasít
1: egyet a levegőbe, azt hogy oldom meg, vagy érzelmeket játszani, tehát hogy konkrétan, hogyha valaki mond egy monológot, és érzelmeket játszani a hangszeren, hogy azt hogy oldja meg az ember, hogy illeszkedik oda, milyen hangnemet választ, milyen lüktetésben, tehát nagyon sok múlik rajta, és ez kellett idő, amíg ebbe beleszokok.
0: De elég fiatalon bátor vagy.
1: Igen, abszolút.
0: Mert próbálkozol különböző dolgokkal.
1: Igen, én nyitott vagyok minden új dologra. Én nem szoktam nemet mondani, csak kérnek, mondjuk azt mondják, hogy most rockzenét kell játszani, akkor azt mondom, hogy ha nem is tudom, de akkor adj időt, és akkor megtanulom, vagy megoldom.

0: említetted azt is, hogy hotelben játszol, ott hány számot kell tudod játszani?
1: Az ilyen ezres számokba kell
0: mérni.
1: Mérni, igen.
0: Tehát annyit kell tudni játszani ahhoz, hogy ott azért az ember
1: igen. Tehát ott olyan
0: igazából megtalálja a helyét.
1: Hát ott, ha magyar vendég van bent a hotelbe, akkor abszolút nagyon sok mindent elő kell venni. Ugye nem csak a kávéházi cigányzenét, az operetteket is elő kell venni, a régi sanzonokat elő kell venni, tehát hogy ott nagyon sok mindent kérnek.
0: Elég ritka most már az élő zene.
1: Nagyon sajnos.
0: Ilyen vendéglátó helyeken. Te hogyan látod ennek a jövőjét? Vagy amikor a szüleid például ugye azt szerették volna, hogy te is zenész legyél, akkor benne volt-e az, hogy ez egy megélhetési szakmahivatás lesz, ami egyben ugye a hobbid is, minden az életed, inkább úgy mondanám.
1: Hát elgondolkoznék rajtam, ha most lennék gyerek. Lehet, hogy nem tudom, a szüleim nekem elmondták, és tisztában voltam vele, hogy ez nem mindig a legfényesebb szakma. Tehát van az ember aktívan művészként is, vagy vendéglátósként is, ugye én egyszerre a kettőt űzöm, a két műfajt.
0: Igen.
1: És nehéz. A Covid időszak az nekünk, ez egy borzalmas nehéz időszak.
0: Igen, az
1: volt.
0: Az a zenészeknek nagyon.
1: Abból felkelni aztán az nem volt kellemes, abból felállni.
0: Ha ez a megélhetés az
1: igen.
0: embernek. Tehát ugye azt mondta nekem a múltkor a stúdióban az egyik vendégem, hogy ő azért már nem vállal annyi munkát, zenélést, mert egyszerűen elvész az, amit ő szeret ebbe, mert hogy már ugye egyik helyről rohangál a másikra, és ő igazából nagyon szeret zenélni, de hogyha ez megélhetési forrássá válik, és szigorúan arra koncentrál az ember, akkor az egésznek a lényege elveszett.
1: Van benne valami, igen. De annyira nagy a szeretet, meg annyira nagy az elhivatottság is, hát érdekelnek más területek az életbe, de nekem ez a fő szakmám, ezt tanultam, és nagyon máshoz konkrétan...
0: És itt képzeled el magad értek. Végig ezen a pályán?
1: Abszolút. Nem zárkózok el a továbbtanulástól, amikor konzit befejeztem, utána nem mentem egyetemre, de viszont volt szerencsém tanítani is a Covid időszakban. Volt egy 4 növendékem, aki járt hozzám aktívan, és az azért megtetszett akkor a
0: kik
1: tanítás.
0: Kik akarnak tanulni zenét? Hát tehetséges gyerekek, vagy csak hobbiból tanulják?
1: Tehetséges gyerekek voltak. Volt, aki hobbiból.
0: Roma gyerekek?
1: Volt olyan is, aki nem volt roma, és abszolút érdekelte. Tehát ő nem lett zenész, más lett a hivatása neki, de azzal is kiegészült.
0: Persze, nem kell mindenkinek zenésznek lenni, nem erről szól, csak hogy nagyon jó, hogy érdeklődnek. És mit tanítottál nekik?
1: Gitározni tanítottam őket, azon belül jazz, könnyű zenét, popzenét, meg akinek kellett szolfést is, zeneelméletet.
0: A jazz érdekli a fiatalokat?
1: Érdekli őket, és ráadásul úgy, hogy nem is tudják, hogy jazz hallgatnak. Tehát valamikor azt mondja valaki nekem, hogy én nem szeretem a jazz zenét.
0: És aztán kiderül.
1: Aztán kiderül, hogy még ő nagy rajongó, csak egy másik ágat szeret, mondjuk igen. Azon belül. De abszolút kedvelik egyébként.
0: Na még a jazzre egy picit visszatérünk majd. Ugye 17 évesen nyertél felvételt a Snedberger Zenei Tehetségközpontba.
1: Így van.
0: Ahol igazából, ha jól tudom, csak egy évig voltál.
1: Igen.
0: Miért? És milyen volt ez az év?
1: Az egy nagyon jó tanév volt, nagyon sok barátom lett onnan, akikkel volt szerencsém együtt évekig játszani, mai napig is egy

0: együtt játszunk, illetve akitől ott tanultam, az egy nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy fejlődés az életemben. Tehát a főtártanárom volt a Lam Dávid, aki a jazzgitár részét tanított, a zeneszerzést tanulhattam László Attilától, a zenekari gyakorlatot tanított ifjabb Szakcsilakatos Béla, Alácumó Árpád, Rozsnyói Péter tanított, Schneidberger Tóni, zenekari gyakorlat, tehát hogy egy zenekarban voltunk, és ő volt a zenekari tanárunk, rengeteget fejlődtünk ott. Tehát az én korosztályom, aki ott lent volt, mindenki most koncertezik mindenfelé.
1: Hát jó felkészítést kaptatok ott. Igen. Zeneileg. Emberileg mennyire tudtak felkészíteni téged a zenei világba, hogy be tudj integrálódni jól?
0: Mindent elmondtak, a legfényesebb oldaltól a legsötétebb oldalig, hogy mire kell figyelnem, mi a legfontosabb. Mik a legfontosabbak. Nagyon sokszor visszacseng a fülembe, amiket mondtak, akár édesapukámnak a szavaival, akik tanítottak engem, vagy az idősebb barátaim, akik ott voltak lent, azok a jó szavak mindig úgy visszajönnek, és mindig jókat mondtak. Van az embernek mondjuk egy kételyes dolog, amire nem tudja a választ, akkor mindig eszembe jut valami, amit mondtak, és az mindig úgy van.
1: Hát igen, mert ugye a zenei világban lavírozni, még akkor is, hogyha az embernek ugye zenészek voltak az ősei, nem egyszerű, azt hiszem.
0: Abszolút.
1: Milyen ez a zenei világ?
0: Egyszerre nagyon szép, meg egyszer nagyon fárasztó is valamikor. A koncertező részére is igaz, és a vendéglátó részére is. Tehát van, amikor az embernek nincs úgy kedve, vannak rosszabb napja, hogy az embernek mondjuk rosszul alszik, rosszul kell fel, és ugyanúgy menni kell. Amikor eljön az az idő, olyankor nincs is probléma. Lehet az egész nappal, amikor elindulunk valahova, utazunk, dugó van a pályán, nem érünk oda, csúszik a koncert, valami történik a hangszerrel, mindig van valami, és amikor oda kerül a sor, amikor színpadra állunk, ott teljesen megszűnik olyankor. Tehát ott megszűnik minden, és csak a zene van.

0: A zenéléseidnek melyik részét szereted legjobban? Mert ugye vendéglátózol is, koncertek is vannak, klubokban is, ha játszol. Tehát, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz ezek közül?
1: Én a koncerteket szeretem a legjobban. Koncertet, meg a klubkoncerteket, ami nem feltétlen sokan vannak, de van egy nagyon intim közeg, közel vannak az emberek, nem is kell, hogy sokan legyenek, és az nagyon van, akkor interaktív is koncert. Tudunk velük beszélgetni a számok közt, akár jobban halljuk a reakciókat, mondjuk volt olyan, hogy valakiből nevetést vált ki a jazz, valaki sír, valaki tényleg örjöng, mint a filmekbe. Tehát ez jó visszajelzés.
0: Valami, a visszajelzés, igen, csak ezt pontosan ezért kérdeztem, mert van. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy a közönség érezze a zenéteket, odafigyeljen, illetve mi történik akkor, hogyha ezt nem tapasztaljátok? Mennyire másképpen játszik olyankor egy zenész például?
1: Ugyanúgy kell játszani, vagy ugyanúgy játszunk.
0: Tehát nem, mondjuk ez a vendéglátásban például előfordulhat.
1: Ott az egy más közeg,
0: hogy
1: igen.
0: Ott nem figyelnek oda az zene, mert olyan a zene, mint egy háttér.
1: Konkrétan igen, ott olyan, mint egy háttér, mert nem is lehet annyira hangosan, de amikor olyan vendég van is igényli, vagy kéri, akkor már átfordul egy másik figyelmi pozícióba a zene, akkor már több mindenki figyel. És még taps is van a számok végén. Tapsvihar előfordul, minden nap van egy ilyen.
0: Ha ilyen hotelben játszik az ember, akkor tehát nyilvánvaló többen vannak külföldiek, nem?
1: Igen.
0: A külföldiek érdeklődnek-e mondjuk a magyar cigány zene iránt?
1: Abszolút. Valamikor kint állunk szünetbe, és ugye beszélgetünk a vendégekkel, ők is kint vannak, és megkérdezik, hogy hol tudnak hallgatni igazi kávéházi cigányzenét. Egy komplett banda, hol muzsikál. És nem sok helyen találni.
0: Nem, sajnos ez le lett építve nagyon ez a igen. Egészen jól működő rendszer. Nincs nagy igény most már rá. Nem feltétlenül a vendégek részéről, hanem inkább a vendéglátós gondolja, úgyhogy...
1: Ja, nincs rá igény, abszolút.
0: Hogy nincs igény rá. Szerinted visszatér még az az időszak, amikor ez visszaállhat a helyére, visszaállhat a korábbi rend?
1: Lehetjön egy új generáció, és aki vissza tudja hozni.
0: Vagy más irányba fog elterelődni, mert ugye már te mondod, hogy a jazz az jobban az érdekli a fiatalokat, szívesebben mennek ilyen klubokba, nem ilyen nívósabb éttermekbe.
1: Az én korosztályom már inkább más felé élvezett, tehát, hogy az én korosztályban rengetegen vannak klasszikus zenészek is, akik lehet beülnek egy zenekarba, vagy egy zeneiskolába.
0: Ezt
1: tanítani.
0: El tudtad volna képzelni magadról, hogy beülsz egy zenekarba?
1: Úgymond egy klasszikus zenekarba?
0: Igen,
1: azt
0: igen.
1: Nem. Abszolút nem.
0: Tehát ez nem a te világod.
1: Az nem az én világom. Nekem vannak rokonaim, akik csinálják, és ahhoz kell egy olyan fegyelem, elszántság, hogy az egy másik fajta játék. Tehát ott egységesen mindenki egyként működik. Ott van egy szólista, akit nagyon kell figyelni, van egy koncertmester, aki irányít mindenkit. Ott nincs tévedés, abszolút. Ugye mondják, hogy a jazzzenében a hiba is ki lehet egy pillanat alatt küszöbölni, mert amikor a hibákból vannak a legjobb megoldások. Azért ez a klasszikus zenében az más.
0: Nem jellemző.
1: Nem jellemző, igen.
0: A cigány fiatalok körében milyen arányban vannak azok szerinted, akik a klasszikus zenét választják? És
1: szerintem ez megosztó, egy 50-50. Valaki a klasszikus zenét választja, valaki meg a könnyű zenét. Azon belül jazz,
0: igen.
1: Vagy a popzene, abszolút. Valaki konkrétan kávéházi cigányzenét is játszik, vannak azért, hála Istennek, fiatalok, akik viszik a hagyományokat tovább, de ez nagyon megoszló. És vannak olyan zenész családok nekem is a rokonságból, aki már nem is tanul inkább zenét, sajnos. Van teljesen igen. Más területre elmegy az életbe.
0: Ennek a megélhetés az oka? Tehát, hogy a megélhetés az nem feltétlenül biztosított lesz ebből a szakmából?
1: Igen, ennek az az oka neki. Igen. Tehát inkább tanul egy másik szakmát ugyanannyi évig, általános iskola után lehet még 10 évet tanul, de tutira megy inkább.
0: Jó, csak hogyha valaki tehetséges, és akkor ezt hogy lehet elfolytani mondjuk azzal, hogy lesz
1: azt nem lehet elfolytani.
0: Vagy egy nem tudom gyógyszerész, tehát hogy lehet ezt megoldani? Nekem egyébként volt egy orvos ismerősöm, aki hazament, és órákig otthon jazzzenét hallgatott mindig, szerintem most is ugyanazt teszi. Mondta, hogy neki egy nap nem múlik el, hogy ezt ne hallgatná. Lehet, hogy neki is lett volna valamilyen zenei tehetsége, vagy ő csak a hallgatósági részét szereti ennek, nem tudom pontosan meghatározni. De hogyha valaki valamiért rajong, vagy valakiben van egy tehetség, akkor azt nem lehet azzal elvágni, hogy most azt mondják otthon a családban, hogy belőle egy jó tanár lenne, mert úgy tudom, mit, most csak egy példát mondtam, mert jól fogsz keresni, és akkor ne legyen belőle egy zenész.
1: Ja, az abszolút nem lehet, hogy mondjam, a tehetség mindig utat tört magának. Én ennek a híve vagyok. Volt olyan nekem is, hogy gimibe volt két év, amikor nem is zenei gimibe jártam. El is gondolkoztam akkor azon a két év alatt, hogy lehet nem is kéne ezt erőltetnem, vagy nem tudom, lehet, hogy jobb lenne más tanulni. Van egy ilyen megingásos időszak az embernek. Van persze,
0: elgondolkodik az ember ezen, pláne, hogyha esetleg még valahonnan kap egy ilyen ötletet is, hogy hát figyelj, nem biztos, hogy hosszú távon ez lesz neked a megélhetésed, és azért élni kell valamiből, tehát próbálj igen. valami más felé is nézni. És ugye az már akkor nagyon felaprózza az embert, mert említetted a Covidot, tehát azért sok zenész Covid alatt mással kellett, hogy foglalkozzon.
1: Igen.
0: Volt, aki ott se hagyta aztán azt a munkáját, és mellette próbál még zenélni, az már egy nagyon-nagyon erős megosztottság.
1: Nagyon. Nekem volt az a két év, amikor elgondolkoztam, és még apukám is azt mondta, ő muzsikus ember létéről, hogy lehet, hogy más kéne folytatnod, mert nehéz lesz. És akkor megfogtam magam, felálltam, megráztam magam, és én más nem szeretnék. Én mindent erre tettem fel, szó szerint.
0: Igen. Fel kell tenni egy lapra ilyenkor mindent.
1: Mindent, egy lapra. Én mert szerintem ugye... ez úgy működik csak.
0: Mert ugye ez nem csak arról szól, hogy zenél valaki, hát ez rengeteg gyakorlást igényel, felkészülés, stb.
1: Nagy áldozatokkal jár.
0: Tehát, hogy itt óriási áldozat, és a saját tehetségének a befektetése, úgymond.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az nem olyan egyszerű, ahogy ezt kívülről valaki látja.
1: Fú, nagyon sok óra, tanulás, gyakorlás, sokszor volt szívesebben, mentem volna fotbalozni a többiekkel, vagy bármi más csinálni, szórakozni, elmenni, és nem, akkor inkább gyakoroltam, vagy már gyerekként is ugye elmentem, és vagy apukámmal elmentem játszani, vagy a koncertból készültem rá, és menni kellett. Tehát, hogy volt, hogy például az ünnepi időszakban is van, amikor nem voltam a családommal, mert mennem kellett játszani.
0: Hát ez gyakran előfordul, persze, zenészeknél.
1: És ez benne van a pakliba, hogy főleg az ember külföldre kerül, több hónapra ha egy olyan szerződést kap.
0: Kaptál külföldi ajánlatot?
1: Igen, kaptam már. Nem is egyszer. Ismét kaptam egyet, aktuálisan. Még gondolkozok rajta. Ez egy 4 hónapos hajóút, és az egy világkörüli út. Ami egészen Amerikától, Ázsiáig, egészen le Ausztráliáig, mindenhova megy a hajó, és az nyilván nagy élmény. Tehát, hogy ilyen szinten világot látni ennyi idő alatt, szinte mindenhova eljut az ember, de egyedül nekivágni azért az nehéz dolog.
0: Igen, és úgy tudom, hogy van azért egy...
1: Van mennyasszonyod,
0: igen.
1: És hát ezt meggondolom, mert ő is hiányozna azért. Azért 4 hónap az nem kevés idő.
0: De családos zenészek is csinálták ezt sok igen. éven keresztül, előfordult már.
1: Hát ha muszáj menni, akkor muszáj, akkor ki kell menni. Mert ugye az ember életében ez az egy anyagi puszt is.
0: Ez főleg anyagilag talán, azt gondolom. Vagy ott ismerettségek szerzése, vagy valami más zenei téren is lehet valamilyen tapasztalatot szerezni, vagy ismerettségeket?
1: Abszolút. Biztos, ismerettséget is lehet szerezni, tapasztalatot is. Egy hajóúton sok mindenkivel találkozik az ember. Azért sok helyre is jut, ott azért lehet tapasztalatot szerezni. Még többet bővíteni a repertoáron, mert igen. olyan vendégek vannak, nem tudom, aki mondjuk nem olyan nemzetiségű, amit jön mondjuk valaki, teszem föl Indiából, és akkor indiai zenét kér, akkor azt megtanulja az ember, és akkor azzal is bővül a repertoár.
0: De te igazából a másik oldalt szeretnéd erősíteni, én azt érzem. A koncertezések, meg én az abszolút. Együttessel való fellépések, és én meg is tudlak valahol érteni, mert hogy hát itt tudod önmagadat megvalósítani.
1: Abszolút.

0: Említetted, hogy ugye az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium jazzgitárta szakára is felvételt nyertél.
1: Igen.
0: Ahol ugye Balog Roland világhírű gitárművész osztályába tanultál.
1: Így van.
0: A zenekari tanárod pedig szintén a világhírű basszusgitárművész Horváth Plutó József volt.
1: Aki egyben az unokabátyám is.
0: Na, ez már komolyan meghatározta, azt hiszem, a zenei pályádat.
1: Igen.
0: Tehát ugye ez volt azért egy mérföldkő már.
1: Igen. Tehát ott mindent újra tanultam. A Rolandtól, mi a gitározáshoz kapcsolódik, jazzzenéhez kapcsolódik, ott mindent átformált bennem. És nagyon sokat dolgozott velem, nagyon sokat tanított hosszú éveken keresztül. És ugye a Józsi is ott zenekari tanárom is volt egybe, meg nyilván úgy, hogy unokabátyám is, tehát egy egészen más kapcsolat van köztünk, csinált egy zenekart, egy fiatal zenekart, a Pluto and the Young Titans-t, és az a felkért engem, hogy abba én legyek neki a gitárosa,
0: igen.
1: És az nekem egy hatalmas mérföldkő volt.
0: Igen, de Horváth Plutó József azt mondta rólad, hogy intelligens vagy, erős és gyors. Ezek mit jelentenek a zenében?
1: Mint a gyorsaságot biztos a technikai részére mondta, ugye milyen gyorsan játszik gitárosokra, mondjuk hegedűsökre, hogy nagy virtuóz valaki. Ez nekünk romáknál ez ilyen alapszett, hogy mi szeretünk gyorsan játszani,
0: nagy tűzzel
1: játszani. Az intelligenciát biztos arra értettem, hogy nagyon komplex zenét játszottunk. Ha jól tudom, amikor említette, akkor a Viktor Béli emlékestet csináltuk Tóni Lakatossal, és az egy nagyon komplex zenei stílus. Ez egy külön zenei stílus nekem, a Viktor Bélinek a zenéje. De annyit kell róla tudni, hogy ő volt a Jaco Pastorius, amikor meghalt szegény, ő volt utána basszusgitáros a Weather Reportba, az a világhírű zenekarba, és kinőtte magát, egy szólista karriert megépített, és rengeteg saját száma, rengeteg saját albumon van neki, és mivel fiatalon meghalt szegény, én nem ismertem, sajnos, a Józsi ismerte, ő még beszélgetett is vele, volt szerencséje, és kipattant a fejéből az ötlet, hogy csináljunk egy emlékkoncertet, senki nem merte még bevállalni szerintem ezt Magyarországon. Volt mindenféle, Pastorius est is volt, Oscar Peterson, mindenféle est volt már, de a Viktor Bélit még nem hallottam senkitől, és oda kellett az intelligencia, nagyon sokat kellett tanulnom is, tehát ez egy másik műfaj, az a jazz, meg a rock, meg a klasszikus zene, meg a popzene fúziója, és ott még egy hangszert is be kellett szereznem. Egy Fender Stratocastert vettem akkor, mert nem volt jó a jazzgitár arra műfaj, ahhoz kevés volt. Az egy több oldalú gitár kellett. És ez az időszak is abszolút átformált, mert onnantól kezdve még szélesebbre növelte bennem ezt a zenei nyitottságot a fúziózene felé.
0: Jelenleg ugye előadó művészettel is foglalkozol, számos formációban és társulatnál, számos projektben, több neves előadó művésszel volt koncerted, ugye, mint említetted, Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit, Szőke Nikoletta.
1: Igen.
0: Hát itt eléggé ilyen színes a paletta.
1: Igen, volt nagy koncertünk, nem is egy a Margit nénivel. A Nemzetközi Roma Napon volt szerencsénk játszani. Van egy közös zenekarunk, az egy Schneidbergeresek hoztuk létre a West Top Gypsy nevű zenekart, ahol kísértük a Margit nénit. Az egy hatalmas élmény volt, illetve volt egy másik nagy koncert is, ahol volt szerencsénk kísérni őt, Margit nénit is, Szőke Nikolettát is a West Top Gypsy-vel, és a Lakatos Robival is nagyon sokat játszottunk így egybe, és megyünk is, tehát, hogy majd lesz egy koncertünk is majd még vele, egy jazzfesztiválon, úgyhogy ezek a legnagyobb élmények nekem. Meg az, hogy a barátaimmal játszok ott együtt a zenekarba.

0: 4 évvel ezelőtt, 2022-ben harmadik helyezést értél el zenekaroddal a Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett 5. országos jazz zenei versenyen.
1: Így van, pontosan. A magyarországi jazztansokos konziból jöttek akkor, akik OK-n is tanultak, akik végzősek voltak, tehát itt az Egresiből, a Bartók Béla konziból, Vácó jöttek, és elég komoly mezőny volt akkor, nagyon jó zenekarok voltak, akik mai napig is nagyon aktívak a jazzzené életben. Nagyon színvonalas volt, komoly zsűrivel, nagyon komoly díjak voltak. Volt versenyszellem, volt értelme azért készülni. Jó volt az az időszak.
0: Az elismerés az jól esett.
1: Hát persze, ez egy megerősítés, hogy valamit jól csinálunk, és csak így tovább. Én ezt úgy fogtam fel, ezt a harmadik helyezést.
0: Milyen a magyar cigány jazz? Lehet-e ilyennek nevezni például, és hogy mihez hasonlítanád, mihez van közelebb zeneileg?
1: Ez egy egyéni megfogalmazás, nagyon már csak azért is, mert a magyarországi cigányok szerintem az az egyetlen egy népcsoport, tehát így a romákon belül, akik mindenféle zenei stílusban tudnak közlekedni. Tehát, hogy én hallottam már magyar cigányt játszani jazzt, úgy, mint egy amerikai, vagy hallottam már román zenét játszani, lautár zenét játszani is, vagy szerb zenét játszani, klasszikus zenét, és ha még a szintó vonalát is megnézzük, azt is hallottam már úgy játszani magyar cigányt, mint egy szintó cigány. Az a konkrét Django stílust. Valamikor olyan szinten tudja valaki játszani, hogy el kell gondolkozni, hogy most ki játszik.
0: Olyan színvonalasan
1: igen, játszik. Igen, abszolút.
0: Külföldön milyen sikere van?
1: Nagyon szeretik. Tehát, hogyha meghallják valakit, hogy a jazzisták, hogy magyar cigány, az nagyon szeretik őket ilyen. Mi is akárhol jártunk, azért mindig örültek. Mert azt tudták mindig, hogy mi vagyunk azok, akik mindent tudunk játszani. És azért is jöttek szerintem mindig Magyarország, szerintem régebben is a kávéházi cigányzenékeszekhez azért jártak annyian, mert mindent játszottak ők is. Nyilván nem konkrétan olyan mértékben játszottak jazzt, mondjuk, mint az amerikaiak, de ismerték a standardeket. És már kaptam kérdéseket, hogy ezt mégis hogy? Hogy tanulták? Vagy ez honnan jön? Ez a sok zenei műfa honnan jön? Annyit tudok nekik mindig mondani, hogy mindent hallgatunk, mindent játszunk gyerekkorunk óta. És ez azért formálódik bennünk. A magyar cigányzenét én egyszerűen, az valaki ráérez, az, amit a jazz zene. Lehet egy bizonyos részét tanulni, de vannak olyan részei, amit nem lehet tanulni. Tehát, hogy meg lehet tanulni konkrétan a dalokat, de hogy kell úgy előadni, úgy eljátszani, ahogy az a nagykönyvben is le van írva, az komplex dolog. Arra rá kell érezni. És az szerintem évek, hosszú évek.
0: Szajkó Nándor, hogyha 10 év múlva találkozunk, mik a terveid? Mit szeretnél? Elég nagyon fiatal vagy még, úgyhogy
1: tervezni lehet.
0: 10 év az már neked sok, azt
1: mondom. Az nagy idő azért.
0: Nagy idő. Hát attól függ, mennyi dolog történik az ember életében, mert ha semmi, akkor észrevétlenül megy el, ha viszont sok dolog történik, akkor évtizedeknek is tűnhet. Remélem, hogy neked sok dolog fog történni, de te mit tervezel? Vannak elképzeléseid? Tudsz-e nagyokat álmodni?
1: Én mindig mertem nagyokat álmodni. Most is így vagyok ezzel. 10 év múlva szeretnék egy konkrét saját zenekart, amiben azt a zenét játszom azokkal az emberekkel, amit én is szeretek, vagy konkrétan, amit én szeretek. Szeretnék akkor egy diplomát is már szerezni, szeretnék lediplomázni.
0: Milyen diplomát szeret?
1: Jazzgitár tanszak érdekel engem abszolút. Érdekel a zene elméleti része is, de inkább a hangszeres. A jazzgitár tanszak, hát illetve, hogy a zenén kívül még 10 év alatt az ember azért a családot is szeretne alapítani. Hogy...
0: Hát vannak itt tervek bőven.
1: Igen, vannak tervek, igen. Világot látni, utazni sokat.
0: Igen, de még olyan sokat nem járták külföldön.
1: Még annyira nem. Így az európai országokban, így a környező országokban voltam, de tengeren túlon még sajnos nem.
0: Zenélni. Igen. Hová szeretnél eljutni? Vagy melyik az a színpad, ami neked egy nagy álmot jelent?
1: Hát a Blue Note-ba. Egyszer el szeretnék jutni. Nem is a New York-iba, a Tokióiba. Ott egyszer játszani.
0: És ugye említetted, hogy egy saját zenekar, és gondolom a saját zenekar az már...
1: És saját zenével is.
0: És saját zenével.
1: Igen.
0: Lenne egy elképzelésed arról, hogy kik azok, akikkel mondjuk akár hosszú ideig együtt játszanátok majd.
1: Mondjuk az énekese, az a mennyasszonyom a párommal.
0: Igen, akkor mondjuk el most már a nevét is.
1: Bakondi Jászmin, ővele szeretnék, illetve gondolkozok még a zongoristán, dobosom, nem tudom, a basszusgitáros az egyértelmű, megvan az az unokabátyám, Horváth Útó Józsi, akivel szeretnék játszani.
0: Hát ezen van még rá időd.
1: Van még rá időm, de így már azért a tervek, a vonalak azért megvannak bennem nagyjából.
0: Hát nagyon sok mindent felsoroltál, én csak 10 évet mondtam, lehet, hogy arra egy picit azért több idő is kell majd, de én kívánom, hogy sikerüljön neked, és sikerüljön az álmaidat megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.

Kedves hallgatóink, a Portréban Szajkó Nándor volt a vendégem, a hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Portré szerkesztőműsorvezetőjét, Tóti Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

вода с путем. Вони твою окатью бом. Hűséget én nem csak mutattam.

csont helyett jött a kamatadó rendelet. Értetek, a szív majd megszakad, de a rosszban jó, hogy ugatni már szabad.

torkom átlehet, bármi lesz, segít a szesz, ha lesz. Oh, it's my time. Oh, yes, in family. Nem lehet minket józanítani. A kocsma sok, vagy a pénzem tűnt kevés.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dvej. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy német énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Michelt. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Michelle 1972. február 15-én született, polgári neve Tanya Heaver. Gyermekkorában testvéreivel bántalmazó családban élt, majd 9 éves korában egy nevelő családhoz került, azonban itt is rosszul bántak vele. 13 évesen került ahhoz a családhoz, ahol először került kapcsolatba a zenével. Nevelő apja egy zenekar tagja volt, és az énekesnő megbetegedésekor mindössze 14 éves. Tanya vehette át a helyét, majd a zenekar tagja lett. Az iskola elvégzését követően először mégsem zenével foglalkozott, hanem kereskedelmi ügyintézőnek tanult. Mégis munkája révén került kapcsolatba egy hangtechnikussal, akinek köszönhetően megvalósult első nyilvános fellépése. Itt figyelt fel rá Christina Bach, énekesnő és dalszövegíró, és bemutatta Jean Frankfurter producernek, aki elindította a fiatal tehetség zenei karrierjét.

Első dala megjelenését követően Michelt meghívták számos zenei műsorba, és megjelent első albuma is. 2001-ben ő képviselhette Németországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a 8. helyet érte el. 2003-tól Michel egészségi problémákkal küszködött, és átmenetileg visszavonult az énekléstől. 2005-ben visszatért a színpadra, valamint több szórakoztató műsorban is szerepelt. 2007-ben ismét rosszabbodott egészségi állapota, így 2008-ban bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását. A színpadi szünet azonban nem tartott sokáig, 2009-ben Michel visszatért a reflektorfénybe.

Színpadi visszatérését követően Michelle új albumokat jelentetett meg, valamint koncertkörutakra indult. 2016 és 2017 között zsűritagként részt vett a Németország keresi a Superstar című műsorban, valamint 2022-ben szerepelt a Let's Dance című táncos műsorban, és évről évre jelentetett meg új albumokat is. 2023-ban az énekesnő az elért sikerek ellenére bejelentette, hogy végleg visszavonul és befejezi zenei karrierjét. Utolsó koncertjét 2026. februárjában adta Berlinben, utolsó televíziós fellépése 2026. júniusában volt. Több mint 30 éves zenei pályafutása során Michelle eddig 4,5 millió hanghordozót adott el, és Németország legsikeresebb előadói közé tartozik.

Magánéletében Michel 1995 és 1999 között Albert Oberlauer zenész felesége volt, házasságukból egy lánygyermek született. 1999 és 2001 között az énekesnő Matthias Reim énekessel élt párkapcsolatban, melyből szintén egy lánygyermek született. Harmadik lánya a József Sitevéjjel 2007 és 2010 közötti házasságából született. Válásukat követően az énekesnő 2018-ban rövid ideig Karsten Walter énekessel élt együtt, majd 2024 júniusától 2026 májusáig a szintén énekes Erik Filippi volt az élettársa.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Michelle német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: cântat Aileen Arach, elevă în clasa a treia, care, după ce a ieșit de pe scenă, ne-a spus că participă cu regularitate la diferite concursuri, pe care chiar le-a și câștigat. Astfel, nici aici nu a avut emoții.
1: Nagyon ügyes volt, gratulálok. Românește putem să începem și apoi continuăm în gurește, poate.
2: Da.
1: Cum a fost pe scenă?
2: Bine.
1: V-ați pregătit mult pentru acest eveniment?
2: Da.
1: Folytassuk magyarul akkor. Izgultál, amíg a színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocsia de aur, meg népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodban, gondolom.
2: Hát olyan másodikosan.

0: Nyíregyházán a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
1: Igen.
0: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
1: Igen.
0: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
1: Hát csak egy picikét.
0: De gondolom előtte inkább, és akkor mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
1: Igen.
0: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
1: Hát

0: ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Žovky z Veľkého Bánhedeša, jej praneter.
1: Balogh Lászlóné Mire Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt, kicsik voltunk, jött

0: hozzánk, és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira, annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű, nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, bárhová ment, bármilyen közösségbe, mindenütt ez volt rá jellemző.
1: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
0: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon, édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
1: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
0: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
1: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
0: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
1: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni ihletésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi.
0: Igen, végül is a kézi munkázás az nekem is kedvenc időtöltésem. Vagy például az éneklés, ő is nagyon szeretett énekelni. Azt én is szintén nagyon szeretem. Igazából minden, amit tőle láttam, hallottam a gyerekekkel kapcsolatban, hogy nagyon szeretett mesélni, én is az unokáimnak ugyanúgy szeretném azt a sok mindent átadni, amit tőle tanultam.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 16-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nedelja je 8 sati, a to znači da su pred nama nova 2 sata glazbenih želja, rođendanski i imendanski čestitki te srdačni pozdrava. U današnjoj emisiji poželjama ispunjavat ćemo vaše glazbene želje i prenositi poruke upućene vašim najmilijima, prijateljima i poznanicima. Za tonskim stolom ovoga je nedeljnog jutra Ladislav Štraser, a pred mikrofonom je Andrija Pavleković. Ostanite s nama do 10 sati i uživajte u pjesmama koje ste sami odabrali. Počinje emisija po željama.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju po vašim željama.
1: Ištvan u Varšanji u Tukulju u povodu rođendana. Mnogo zdravlja, radosti i lijepi trenutaka žele Erži i Bondi.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Cifra György, a világhírű magyar zongoraművész és zongoravirtuóz, a 20. század egyik legkülönlegesebb magyar komolyzenei előadó művésze. Cifra György 1921-ben született Budapesten, zenész cigány családban. Édesapja cimbalmos volt, aki az első világháború előtt Párizsban is muzsikált. Cifra György már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei érzékről tett tanúbizonyságot. Nővére zongorajátékát figyelve kezdett el önállóan próbálkozni a hangszerrel, és tehetsége olyan gyorsan bontakozott ki, hogy 8 éves korában Doknányi Ernő segítségével bekerült a Zeneakadémiára. A gyermek Cifra György néhány év alatt valóságos csodagyermekké vált, 13 évesen már sikeres hangversenyeket adott, és külföldön is fellépett. Zenei képességei között különösen fontos szerepet kapott az improvizáció. Nem csak rendkívüli technikai tudással rendelkezett, hanem szinte pillanatok alatt tudott új zenei gondolatokat létrehozni. Ez az adottsága későbbi pályájának is egyik legfontosabb védjegye lett. A kezdeti sikerek ellenére életútja egyáltalán nem alakult könnyen. A klasszikus zenei élet nem fogadta be azonnal, ezért a megélhetés érdekében a 30-as évektől a pesti éjszakai életben, lokálokban és bárokban is zongorázott. Ezek az évek ugyanakkor olyan tapasztalatot adtak számára, amely későbbi játékában is érezhető maradt. A kötöttség nélküli improvizáció, a ritmikai szabadság és a közvetlen zenei reagálás a koncertjeinek is meghatározó részévé váltak. A II. Világháború súlyos törést hozott életében, katonai szolgálatra vonult be, majd szovjet hadifogságba került. Hazatérése után ismét muzsikálni kezdett, és a pesti éjszaka egyik legendás zongoristájává vált. A rendkívüli tehetség azonban nem jelentett számára gondtalan életet. 1950-ben családjával megpróbálta elhagyni az országot, de elfogták és évekre kényszermunkára ítélték. A fizikai munka következtében kezei súlyosan megviselődtek, mégis újra megtanult zongorázni és visszatért a színpadra. Az igazi áttörés az 50-es évek közepén következett be. Cifra egyre rangosabb hangversenyeken lépett fel, és virtuózitásával, valamint páratlan improvizációs készségével rövid idő alatt a magyar zenei élet egyik legnagyobb alakjává vált. 1956. októberében, közvetlenül a forradalom kitörése előtt, Bartók Béla II. Zongora versenyének szólistája volt az Erkel Színházban. A hangverseny hatalmas sikert aratott, néhány nappal később pedig Cifra a családjával együtt elhagyta Magyarországot. Franciaországban új fejezet kezdődött életében. Párizsban rövid idő alatt a nemzetközi zenei élet egyik ünnepelt zongoristájává vált, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben lépett fel. Különösen nagyra becsülték Liszt Ferenc műveinek előadójaként, de repertoárján Chopin, Schumann, Brahms, Grieg és Rachmaninov alkotásai is fontos szerepet kaptak. Játékának egyik legnagyobb sajátossága az volt, hogy a rendkívüli technikai felkészültséget mindig szabad, fantáziadús és egyéni zenei gondolkodással párosította. Cifra György művészetében a cigány zenei háttér és a klasszikus zene világa különleges módon találkozott. Nem hagyományos cigányzenészként vált világhírűvé, mégis magával vitte azt a zenei örökséget, amelyben a dallamok szabad alakítása, a rögtönzés és az ösztönös muzikalitás természetes része volt a zenélésnek. Talán éppen ezért volt képes a klasszikus művekben is olyan spontaneitást és személyességet létrehozni, amely azonnal felismerhetővé tette játékát. Nem véletlen, hogy gyakran Liszt Ferenc örökségével állították párhuzamba. Cifra nem egyszerűen eljátszotta a műveket, saját átirataiban és improvizációiban új lehetőségeket keresett bennük. Technikai tudása mellett ez a szabadság és a fantázia emelte őt a 20. század legnagyobb zongoraművészei közé. Franciaországi éveiben nem csak előadóként vált jelentőssé, Saint-Lysben létrehozta saját kulturális alapítványát, amelynek célja a fiatal művészek támogatása volt. Így élete későbbi szakaszában már nem csak a színpadon, hanem a következő művészgenerációk segítésével is maradandót alkotott. Művészetét számos rangos kitüntetéssel ismerték el, Franciaországban a becsületrend tiszti fokozatát is megkapta, Magyarországon pedig a köztársasági érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Életműve ma is élő része a magyar és a nemzetközi zenei kultúrának, felvételei pedig megőrizték azt a kivételes zongorajátékot, amely egykor világszerte lenyűgözte a közönséget. Cifra György 1994-ben hunyt el Franciaországban. Életútja egyszerre szól a rendkívüli tehetségről, a megpróbáltatásokról és arról a rendíthetetlen akaratról, amellyel újra és újra visszatért a zongorához. A következő percekben Chopin műveivel emlékezünk Cifra Györgyre.

0: kedves hallgatóink, mai adásunkban Cifra György felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 16-án, Nagy Boldogasszony ünnepe után egy nappal jelentkezünk, amikor idén remélhetőleg már az utolsó hőhullám tesz próbára bennünket. Felüdülésként, főként különleges nyári, gyermek és ifjúsági programokat bemutató műsorunk témáit ajánlom is a következő órára. Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Egyesület is részt vett a csehországi szlovákok folklórfesztiválján. Írországból és Szerbiából is érkeztek fellépők. Évtizedek óta együttműködik a horvátországi Karlovac és a Budapest 7. kerületi önkormányzat. Jóban-rosszban összetartanak. Különleges tábort szerveztek a Deszki szerb iskola tanulóinak, a gyerekek megismerkedhettek a bútorfestészet alapjaival. Gazdag nyári programjuk volt az eleki román iskolásoknak is, nemrég tértek vissza a balatoni táborból. A német hagyományok ápolásába vonták be a fiatalokat. Pilisvörösváron a hagyományos Schwab-házban rendezték a nemzetiségi tábort. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Legutóbbi ülésén döntött a szerb országos önkormányzat közgyűlése, a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központ, a szegedi szerb általános iskola és gimnázium, valamint a batonyai szerb általános iskola igazgatói kinevezéseiről. Az elkövetkezendő 5 évben a budapesti oktatási intézményt Vejmoláné Rácz Petin Veszna, a szegedit Gyukinné Stánit Natália, míg a batonyai iskolát Rockovné Dohányos Gabriella irányítja majd. Ma tartják a hagyományos nagy boldogasszonyi búcsút a Baranyai Mária Kémént kegyhelyén. A program délután 2 órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd 14:30 ünnepi szentmisét mutatnak be. Az ünnepi szónok Tomáskovics Szabolcs atya lesz. A Mária Kéménti búcsú a magyarországi Baranya egyik legjelentősebb Mária ünnepe. A helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat szervezésében képzőművészeti szimpózium kezdődött ma Nagybánhegyesen. A nemzetközi művésztelep fővédnöke, Paulik Antal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója, vezetője pedig a vajdasági Vladimir Valenkik művészettörténész. A szlovákiai, magyarországi, romániai és szerbiai szlovák mesterek alkotásait a közönség is láthatja majd az Erzsébet királyné utcai művelődési házban. A tárlat megnyitója augusztus 22-én délután 5-kor lesz. Tambura és tánctábort rendez augusztus 17-e és 22-e között a Kópházi Horvát Egyesület. A programhoz gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt csatlakozhatnak. A tábor célja a horvát tambura zene, a néptánc és a közösségi hagyományok továbbadása. A magyarországi németek országos önkormányzatának honlapján és közösségi oldalain is megjelent a Koch mit, mach mit, azaz Tarts velünk, főz velünk ifjúsági projekt új videója, amelyben ezúttal a vállai hagyományos ételeket mutatják be. A teljes projekt keretében 30 fiatal, 26 magyarországi német településen készített rövid főzős filmeket. A videók magyar nyelvű narrációval és német felirattal készültek, a receptek pedig mindkét nyelven elérhetők. Augusztus 18-a és 22-a között rendezik Tökölön a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált. A programban gyermekműsorok, koncertek, táncelőadások és több ország együtteseinek fellépései szerepelnek. Itt ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a horvát tambura zenét és népdalokat játszó Kóló zenekar. A jubileumi koncert augusztus 18-án este 8:30 kezdődik a Szent István téren. Augusztus 21-én pénteken nemzetiségi gálaműsort tartanak, amelyet hagyományos Rácz bál követ, szintén a Kóló 50 zenekar közreműködésével. Augusztus 28-a és 30-a között rendezi meg az Országos Horvát Önkormányzat a 11. Krotúr kerékpártúrát. Az idei útvonal a Muravidék horvát településein keresztül vezet, célja a helyi horvát közösségek megismerése, a közösségépítés és az egészséges életmód népszerűsítése. A gyulai várkertbe várják szeptember 12-én a román kultúra és gasztronómia iránt érdeklődőket, ahol 20. alkalommal rendezik meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot. Tavaly több mint 500 csapat jelentkezett, és idén is legalább ennyi résztvevőt várnak a szervezők. Az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház. A várkertben fellépnek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A főzőversenyre a csapatok szeptember 1-jéig regisztrálhatnak Gyulán, az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház székhelyén, Gyula, Sáros utca 17, vagy e-mailben a romanmufaz@gmail.com címen. A Horvátok Világszövetsége meghirdette a jelentkezést a külföldön működő Horvát Klapák 4. találkozójára. Az eseményt szeptember 28-án rendezik meg a Spliti Horvát Nemzeti Színházban. A rendezvény művészeti vezetője Joskó Tyáleta népzenekutató lesz.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, első összeállításunkban Közép-Európa egyik legnagyobb skanzenjébe látogatunk, amely a Morva havasalföldön a Beskidek-hegység lábánál, egy festői kisvárosban Csehország keleti részén található. Rozsnov Podrád Hostemin már 27. alkalommal adott otthont a múlt hétvégén a csehországi szlovákok háromnapos Jánosik Dukátja elnevezésű folklórfesztiváljának. Idén Írországból, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek szlovák együttesek. Bencsik János kollégánk volt abban a szerencsés helyzetben, hogy a művészeti csoportok tagjaival együtt hűsölhetett egy kicsit a hegyekben, a szabadtéri színpadok körül és a skanzer régi gerenda a házai között, miközben a magyar résztvevőkkel is beszélgetett.
1: Od roku 1723 existuje slovenská komunita v maďarské obci Ečer, komunita, která si do dnešních dnů zachovala svou tradici, svůj jazyk, svou kulturu. Folklorní spolek Zelený Veniec, Ečer, Maďarsko a jejich týrpatské tance.

0: Hogyan kerültetek ide erre a fesztiválra? Aszódi Csaba András, az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Egyesület elnöke.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
0: Zenekarral.
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvó zenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvó zenekar kísért el. Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon, természetesen a sajátunkat, az OH cseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk, zemplényi táncokat, illetve tirpák táncokat is megmutattunk.
0: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
1: Én úgy látom, hogy nagy tapsal és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a fúvózenei kísérlet miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, és ott is nagyon nagy sikerünk volt. Természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat résztvevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon, nagyon szervezettnek látom.
0: Nagyon hangulatos az egész, egy skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál. Egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár. Hogy érzitek magatokat?
1: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érzük itt magunkat.

0: Na nyár azért egy nehéz időszak, az emberek nyaralnak, össze kell hozni a csoportot, nem tudom merre voltatok az idén.
1: Hát nagyon sok fele hozni, de minden héten kedden próbálunk, úgyhogy azok a próbák, és most a fesztiválval készültünk, ez a legnagyobb rész, és innentől kezdve most megyünk nyári szünetre a társcsoporttal, amikor mindenki kipiheti az egész.
0: Hol voltatok?
1: Szlovákiában voltunk, de egyébként nem most a hazai terepet hódítottuk.
0: Hogy tetszik Csehország?
1: Nagyon tetszik. Én nagyon régen, 15 éve voltam itt a társcsoporttal, és jó visszatérni ebbe a skanzenbe.
0: Nagyon jó a színpad is, meg a közönség is, olyan családias az egész.
1: Nagyon, nagyon, és itt a nézőket is nézve, nagyon élvezik.
0: Kivel beszélgettem?
1: Virág Krisztián.
0: Most jöttetek le a színpadról. Hogy érzitek magatokat itt Csehországban?
2: Felhőtlenül, jókedvűen, nagyszerűen, feldobottan.
0: Milyen volt a közönség?
2: A közönség, én remélem sikerült őket elvarázsolni. Én azt láttam így visszajelzés a szemekből, hogy csillognak a szemek, mosolyognak az arcok, úgyhogy azt gondolom, hogy őbenük is sikerült pozitív.
0: Hát nagy taps volt. Jönni. Mit láthattak?
2: Két táncot, most itt a színpadon, először egy tirpák táncot, tehát egy nyírségi táncot, utána pedig a sajátunkat hoztuk, az óecseri táncokat.
0: Nagyon nehéz lenne leírni a hallgatóknak, milyen gyönyörű skanzenben vagyunk jelenleg, és még tart a gála. Mire volt idő?
2: Hát igyekszünk minél több időt kihasználni, hogy körülnézzünk, itt egy kicsit magunkba szívjuk az egész fesztiválnak a hangulatát. Úgyhogy próbáltuk, kint mindenki az érdeklődése szerint, volt, aki inkább a házakat nézte meg, volt, aki a templomot nézte meg, volt, aki a sátrak között bolyongott, vásárolgatott. Aztán...
0: Mert hogy kézműves vásár is van itt a skanzenben. A skanzenen kívül volt valamire idő a természetbe menni, vagy körülnézni más helyen?
2: Nem, arra még nem, hiszen igazából mi a fesztiválra jöttünk.
0: Kivel beszélgettem?
2: Jármai Ildikó.

0: láska je správne riešenie.
1: Több mint 15 éves a horvátországi Károly város és a magyarországi horvát közösség együttműködése. Egy véletlen tengerparti találkozásból tartós barátság, valamint számos kulturális, oktatási és humanitárius program született. Az együttműködésnek köszönhetően eddig mintegy 200 Karlovac megyei gyermek nyaralhatott ingyenesen a Balatonnál, miközben a budapesti horvát származású fiatalok minden évben a horvátországi Szelcén tölthetnek néhány napot. Idén 10 Károlyváros környéki gyermek érkezett a Balatonhoz. A nyaralás élményeiről, az együttműködés eddigi eredményeiről és a további tervekről Bencsik Katalinnal, a fővárosi 7. kerületi horvát önkormányzat elnökével beszélgetett Pavlekovics András.
2: Bencsik Katalin Erzsébet város horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hát nemrég érkeztek meg a Balatonról, ahol egy csoportot felügyelt horvátországi testvértelepülésről, Károlyváros, Karlovacból. Milyen volt az elmúlt hét?
3: Mindig nagyon jó, tehát mikor Balatonon vagyunk, a gyerekek nagyon szeretik, barátkoznak, összehaverkodnak, az időjárásunk az igazán nem volt jó, egy nap volt jó idő, napos. Egyébként így a társaság, a karlovaci gyerekek, 10 karlovaci gyerek jött, nagyon jó volt.
2: Többi gyerek az honnan jött?
3: Horvát iskolából jöttek, 7. kerület iskolából jöttek, meg így akik hívnak barátokat, akik jelentkeznek.
2: Ez a táborozás mióta tart? Honnan a horvátországi kapcsolat?
3: Ez a táborozás, ez igazság szerint 30 éve tart. Mi jártunk Horvátországba, Károlyváros Szélcébe, a nyaralójukba, viszont ott nem igazán jöttünk ki a szlovákokkal, így gondoltunk egyet, és itt Balatonmária fürdőre hívtuk a horvátokat, és azóta 2018 óta ide járunk.
2: A horvát nemzetiségi önkormányzatnak a 7. kerületbe, illetve Károlyvárosnak van egy testvérvárosi megállapodása. Azon belül milyen programokat terveznek erre az évre? Milyen programok voltak eddig?
3: A városnapjára szoktunk menni, hívnak sörfesztiválra, akkor szoktunk kiállítást szervezni. Ebben az évben volt már kiállítás februárban a 7. kerületbe. Most le a városnapját megünnepeljük, a hány éves Erzsébetváros, annyi gyerek fog táncolni a Klauzár téren.
2: És hány éves Erzsébetváros?
3: 153.
2: Károlyvárosnak is volt egy évfordulója, városnapja.
3: 447 éves volt Károlyváros, és ott úgy van, hogy vannak rendezvények, ünnepélyes testületülés, és minden este, július 13-án, ahány éves a város, annyi pár táncol.
2: Ez is egy hagyomány.
3: Igen.
2: Ha jól tudom, most is lesz egy meglepetés fellépés, amit szerveznek.
3: Igen, a 7. kerületbe fogunk szervezni egy fellépést, amire jön Károlyváros polgármestere, még soha nem volt Magyarországon, most először látjuk vendégül.
2: Mik a jövőbeli tervek?
3: Ebben az évben még megyünk Medjugorjébe, mert kérték, mandarin szüret, megyünk még Zágrába az adventre.
2: Maga a kerület, illetve a horvát nemzetiségi önkormányzat közvetítésével, hát a földrengés után segítették a várost, milyen módon?
3: Rögtön, mikor meghallottuk, hogy földrengés volt, elkezdtünk adományt gyűjteni, ruhákat, cipőket, játékokat, azt ki is vittük egy héten belül, és eladtunk 2 darab mezt. Egyik Modrics mez volt, másik a Perisics mez, amiért 2 millió forintot sikerült gyűjtenünk, és azt felajánlottuk a katolikus templom felújítására Karlovacba.
2: Amelyet most adtak át napokban?
3: Igen, igen, a város születésnapjára adták át a templom felújítását.
2: Akkor ön Károlyvárosban, meg a 7. kerületben is otthon érzi magát?
3: Sok ismerősöm van, nagyon örülök, mikor megjelenek Karlovacban, nagyon sokan köszönnek és integetnek.
2: A munkája, illetve a felajánlásai, amit eddig tett, hát a város ezt elismerte egy oklevél.
3: Igen, Karlovacból kaptam egy oklevelet, egy kicsit meglepetés volt, de kaptam egy oklevelet. Testvérvárosi kapcsolat erősítésére kaptam, meg az adománygyűjtésre.
2: Ez valamire kötelezi önt?
3: Igen, hogy tovább erősítsük a kapcsolatot.
2: És minél több gyerek együtt üdüljön. És...
3: Igen, igen, a gyerekek nagyon szeretnek, már szeptemberben megyünk egy hosszú hétvégére, mert szeretik a horvátokat, beszélnek horvátul velük, és jönnek megint.

0: Még javában tart a nyári szünidő, a kirándulások, táborozások ideje. Következő riportjainkban három különleges eseményről adunk hírt. A Deszki Szerb Önkormányzat és a Deszki Bánát Szerb Kulturális Egyesület a közelmúltban bútorfestőtábort szervezett a helyi szerb iskola tanulóinak. Az érdekes mesterség fogásaival ismerkedő gyerekeket és az oktatókat meglátogatta Mándíj Predrág kollégánk is, aki elsőként Brücán Évát, a tábor igazgatóját kérdezte.
1: Érdekes tábort szerveztek idén a gyerekek részére, és nagyon sok gyerek van itt, hál' Istennek. Miért éppen bútorfestő tábor?
2: Igen, ez egy olyan terület volt, amit itt Deszken még nem nagyon kutattak az előző időszakban, és egy pár évvel ezelőtt a szerb családoknál felelhető festett bútorokat tártuk föl, és alkottuk újra a felnőttekkel, és ez egy számomra egy olyan lehetőség volt, hogy ezt mindenképpen szeretném a gyerekeknek átadni, ezt a tudást, és ez előtti lévő évben elvégeztem Békéscsabán a szakiskolában a bútorfestő tanfolyamot, és ehhez kellett én egy szakdolgozatot is, amiben a Makói Múzeumnak a munkatársai nagyon sokat segítettek, ahol a magyar családi, az apátfalvi, makói és a Desz környéki festett bútorokat elemeztük, és innen jött az az ötlet, hogyha már van egy anyag, van egy mintakincs, egy színvilág, egy forma, ami erre a déli régióra jellemző, akkor hát osszuk meg a gyerekekkel, és vezessük be ebbe a világba, és ezeket az alapokat végeztük.

0: és az óvodás tornaszereket fogjuk tárolni a bejáratban, és ez lesz a déli régiónak a festett mintájával festve.
1: Többször említette a déli régiót, amely régióban élnek szerbek, románok, szlovákok, és akkor felvetődik a kérdés, hogy mondjuk mi a szerb szekrény, a szerb bútornak a jellegzetessége? Mi jellemzi tulajdonképpen ezt a kelléket?
0: Igen, igazából a kutatások során kiderült az, vagyis arra a konzekvenciára jutottunk itt a kollégákkal, hogy szerb minta, szerb bútorfestés itt a déli régióban nem található, hanem abszolút ez a vásáros jellegű, vásárokban vásárolt ládák voltak a szerb családoknál, viszont Stanojevné Roszkov Nórának a festett ládája került itt el az előző években a múzeumnak a leltárába, és az ő bútora lett feldolgozva az idén ebben a táborban, és ez a festett minta kerül rá erre a ládára, ami ugye Batonyáról került, és mi ezt a saját magunkénak érezzük, és mi mindenképpen szerettük volna megörökíteni ezt a ládát.
1: Arra kérnének benneteket, legyetek kedvesek bemutatkozni.
2: Én Léna vagyok. Én Patrik vagyok.
1: Ti is részt vesztek a bútorfestő tábor munkájában, foglalkozásaiban. Mi tetszik nektek legjobban ebben a táborban?
2: Hát, hogy festünk.
1: Mit festetek?
2: Szívbe vannak ilyen madarkák, meg szép virágok.
1: És nehéz festeni? Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép darabot kaptok, hogy ezekre a fadarabkákra festetek.
2: Nekem igazából ilyen valamikor így, igen, valamikor így elrontom, hogy valamelyik része könnyű, valamelyik része nem.
1: Ha és amikor elrontod, akkor segít nektek a tanítónéni, vagy pedig az Éva néni?
2: Inkább úgy szoktam csinálni, hogy én javítom, hogy így átrajzlom még mellé, mintha ott lenne a csík.
1: Ha és rátok van bízva, hogy mit fogtok megfesteni? Vagy pedig kiadják mondjuk az oktatók, hogy na, szeretnénk egy gólyát látni, vagy egy szívecskét látni, vagy esetleg egy autót látni?
2: Nem, igazából. Nem. Hát mindig az van, hogy ez ilyen fa van, és aztán azon rajzolunk, kiválasztunk egy mintát, azt rárajzoljuk, és aztán azt kifessük, hogy igazából nem annyira. Mag csak annak a fának, hogy milyen legyen az alakja, hogy most ezt fogjuk csinálni.
1: Aha, és neked mi a kedvenc színed? Mert itt aztán van bőven, van piros, sárga, narancs, lila, és még sorolhatnám.
2: Citromsárga, narancssárga, világos kék, sötét kék, fehér, zöld, világos zöld.
1: Így aztán felsoroltunk mindent majdnem, ugye? És amikor fát kellett ott művelni, egy kicsit átdolgozni, akkor sikerült?
2: Igen, sikerült.
1: Azt hallottam, hogy voltatok múzeumban is. Tetszett a múzeum?
2: Igen.
1: És mi tetszett benne?
2: A képek. Nekem a múzeumban ott volt ilyen kézműveskedés, aztán én ott a kézműveskedést szerettem.
1: És hogyha majd megnőtök és nagyok lesztek, akkor te mi leszel? Mondjuk te asztalos leszel?
2: Igen.
1: Biztos?
2: Igen.
1: És te, Léna, mondjuk leszel festő?
2: Én azt akartam, hogy vagy orvos, vagy varrónő.
1: Mennyire aktívak a gyerekek, hiszen láttam azt, hogy az előbb az ön férjével például egy kicsit belekóstoltak az asztalos szakmába, de hát voltak természetesen más olyan foglalkozások, amely más kézműves szakmát is bemutattak.
0: Igen, ez nagyon összetett feladat egyébként a bútorfestés, mert ehhez nagyon szép, nagyon jó alapos asztalos munka kell elsősorban, és mivel van egy az asztalos műhelyünk, ezért könnyű volt együtt dolgozni a fiúkkal, és a kisinasok, akik egyébként a szerb iskolába jártak, és ők szerves része az egyesületnek, és önkéntesen jöttek ahhoz, hogy ezeket a famunkákat elkészítsék, elkészítették a ládát, kissámlék készülnek, készítik a kulcstartónak az alapjait. Ez egy alap dolog, ami nélkül mi kis festők nem tudtunk volna dolgozni, és maga a bútorfestés az egy kicsit először a gyerekek számára egy nagyon idegen terület volt, mert azt gondolták, itt hatalmas nagy szekrényeket és majd különböző asztalokat fogunk olajfestékkel festeni, mint mondjuk akár a nagymamánál, hogy na, akkor rakjunk rá még egy réteget. Hát abszolút nem erről van szó. Nincsenek büdös festékek, nincsenek büdös lakok. Itt abszolút csak olyan jellegű, szuper pannonkolor jellegű festékekkel festünk, ami igazi bútorfestékhez használt festékek. Minőségi festékek, minőségi ecsettel, mókuszőrecsetekkel dolgozunk, ami már más, mint az iskolában. És voltak olyan kisgyerekek, akik megnyilvánultak így a festés közben, hogy hát ez sokkal jobb, mint az iskolában, mert sokkal finomabb.

rajzokat készítettek. Először ugye az ecsetkezelést tanultuk meg, hogyan nyomjuk rá az ecset, mikor emeljük föl, mikor vékonyabb, mikor vastagabb. Ez először számukra olyan kicsit olyan elsős gyakorlásnak minősült, nem volt olyan túl nagy kedvük ehhez így a nyár folyamán, viszont a délutánra, amikor már előkerültek a színek, előkerültek a formák, és előkerültek a tervek, amiket terveztünk nekik, és először színes szeruzával, majd később az új ecsetekkel elkezdtük formálni őket, akkor már egy kicsit nagyobb kedvel indultak neki, viszont a második napra már annyira kedves volt számukra ez a technika és lehetőség, hogy szinte szaladtak be a műhelybe, és szinte dulakodás volt az, hogy kijön elsőre az asztalhoz. Én úgy gondolom, úgy értékelem, hogy egy kicsi alapot, betekintést nyerhettek a gyerekek, ami megerősítette a mai napi kirándulás is. A Makói Múzeumban voltunk, ahol az Apátfalvi szobát néztük meg, kétféle színvilág, világos és sötétkék. A gyerekek a tapasztalásuk alapján, meg a múzeumpedagógiai foglalkozás alapján rajzokat készítettek, ezeket ők saját maguk egy kis fadarabra rárajzolták. Ezzel is egy picit érzékenyítettük őket, hogy látva a motivumokat, ők a kis elméjükben egy pár óra múlva vissza tudják adni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan jó érzékenyítés és jó minta, amivel egy kicsit közelebb kerülnek ehhez a szakmához.

0: A nyári szünet kezdetén rendezték meg a harmadik eleki néptánctábort, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan a helyi román iskola diákjai is részt vettek. Ezután július elején Gyulán az országos román hagyományőrző és néptánctáborban is sokan ott voltak az elekiek közül. Egy hetet Zánkán is nyaraltak a diákok, mondta Szelezsán Péter, az eleki román nemzetiség iskola igazgatója, akit Bauer Ádám kérdezett telefonon. Nem csak a nyári táborokról, hanem az elekiek idei 17. világtalálkozójáról is szó esett.
1: Igen, ebben az évben is, vagy ebben a nyári szünetben is gyerekeink közül többen különböző nemzetiségi táborokban vehettek részt. Mindjárt a tanév befejezése után a helyi eleki román hagyományőrző egyesület szervezett egy tánctábort, amelyen a mi gyerekeink is többen részt vettek. Az országos önkormányzat által szervezett és megrendezett néptánctáborban is a gyerekeink, diákjaink ott voltak, jelen voltak és részt vettek. Személyesen is beszéltem a gyerekekkel és a szervezőkkel is, tényleg egy jól megszervezett, nagyon pontos programokon és fontos programokon és eseményeken vettek részt, ahol fejleszthették a társadásokat és a különböző ismereteiket nemzetiségi vonalon. És most augusztus elején utaztak el gyerekeink a Zánkai Erzsébet táborba, ahol 4 kollega segíti az ő kikapcsolódásukat, és ahogy beszéltem a kollégákkal, konzultáltam, nagyon jól érzik magukat ebben a táborban is. Nyilván a hangulatra ráteszi a bélyegét az, hogy nagyon meleg van most, azért ezt a személyen érezzük, de ettől függetlenül remélem, hogy mindenki tényleg jól érzi magát, és kikapcsolódik, és majd ugye hamarosan itt az ősz, itt a szeptember, és akkor újult erővel, és teljes erőbedövással tudjuk majd a tanévet elkezdeni.
2: Mikor lebeszéltük ezt az interjút, akkor említette, hogy az iskola számán keressük. Meglepett, hogy gyakorlatilag a vakáció közepén már bent tartózkodik az iskolában.
1: Kedden kötelező törvényelőírás, hogy egy héten egy napot ugye minden oktatási nevelőoktató intézményben ügyeletet tartunk, ilyenkor ugye az egyéb adminisztrációs dolgokat is el kell végezni. De hát most szomorúan vagy örömmel mondhatom, hogy azért egy intézményvezetőnél persze papíron van szabadság, és tényleg ez jól hangzik, hogy a pedagógusoknak is, meg a vezetőknek is egy hosszabb periódus áll rendelkezésükre ahhoz, hogy kipihenjék magukat és regenerálódjanak. Egy oktatási intézményben mindig adódik aktuális probléma, amelyet meg kell oldani. Nálunk is folyamatosan jönnek a munkák, amelyeket az igazgató jelenléte nélkül és munkája nélkül nem lehet megvalósítani.
2: És jelen kell lenni bizonyos eseményeken. Például most volt az elekiek világtalálkozója, ahol az előbb románul is beszélgettünk, és említette, hogy személyesen ott volt ezen a 3 napos rendezvényen.
1: Hát arról persze nem is beszélek, és ez egyértelmű, és azt hiszem mindenki számára világos, hogy nyilván egy intézményt képviselni kell, és természetesen az intézmény vezetője, vagy ha éppen akadályoztatva van, akkor a helyettese képviseli. Ez fontos, úgyhogy persze ilyen jellegű feladatok is vannak.
2: Milyen volt az idei találkozó, világtalálkozó?
1: Az idei világtalálkozó ugye itt nálunk a városban minden második évben szervezik meg az önkormányzat arra illetékes kulturális felelősei, a polgármester úrral az élen. Én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas, nagyon tartalmas, mindenki számára azt hiszem nagyon-nagyon színvonalas események és programok voltak, különböző szórakoztató műsorokkal, kulturális programokkal, és természetesen a német nemzetiség volt fókuszban, ugye Németországból érkeztek nagyon sokan erre az eseményre, és hát akik itt voltak, vagy itt voltunk, azok azt hiszem egyöntetően mondhatjuk, hogy egy sikeres rendezvényen vannak túl, és természetesen várjuk a következő világtalálkozót is, ami majd 2 év múlva lesz.

0: A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014 óta minden évben megrendezi nyári német nemzetiségi táborát. Idén, ezen a héten 25 gyermek részvételével, akik többek között Pilisvörösvár történetével és kultúrájával ismerkedtek, valamint a német nyelvet is gyakorolhatták. A tábor céljairól és idei programjairól Szaksz Ibolyával, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjával, a tábor egyik szervezőjével beszélgetett Selmeci Márta kolléganőm.
1: Milyen célokat tűztek ki a kezdetekkor?
2: Igazából szerettük volna a gyerekeket megnyerni a nemzetiségi kultúránk iránt. Szerettük volna, hogyha nyáron is gyakorolják egy kicsit a német nyelvet, meg tulajdonképpen az identitás erősítése. Ezek voltak a legfőbb célok.
1: Azóta is, akkor minden évben. Idén hányan érkeztek ebbe a táborba?
2: Idén 25 gyerekkel tartjuk meg ezt a tábort, és most már tradicionálisan mindig augusztus második hetében, amikor is a hét zárása tulajdonképpen a Vörösvár legnagyobb ünnepe a búcsú, és az egész hét alatt próbálunk a gyerekekkel a búcsú ünnepéről is beszélni. Ezért nagyon sok egyházi témát is feldolgozunk ez alatt az egy hét alatt. Az első napunk az tulajdonképpen mindig arról szól, hogy kicsit jobban megismerkedünk Pilisvörösvár történelmével és kultúrájával, és ezen a napon délután szokott lenni mindig egy ilyen városrelli, amikor nevezetességeinket ismerik meg a gyerekek, és az idei évben most nem csak a nagy templommal ismerkedhetnek meg, hanem a különböző kis kápolnáinkhoz is el fognak látogatni, ahol majd kérdésekre kell válaszolniuk, és így fogják egy kicsit jobban megismerni a kápolnákat, ami egy különlegesség, hogy például olyan kápolnákba is be tudnak majd a mai nap folyamán menni, ahová nem minden héten jut be az ember. Sőt, én magam is csak néhányszor jártam ezekben a kápolnákban.
1: Tehát a tábor célja a fiatalok bevonása a magyarországi német hagyományok ápolásába. Milyen további programokkal lehet ezt egy hét alatt megvalósítani?
2: Minden nap különböző programokat találunk ki, de minden évben van a tábornak egy tematikája, amire így felfőzzük az egész heti programot. Ez most nálunk amellett, hogy Vörösvár történelmét egy kicsit jobban megismerjék, ez a gyógynövény. A gyógynövényekkel fognak megismerkedni a gyerekek, ehhez különböző játékokat, memorispilleket, kis füzetet készítettünk, illetve gyógynövényeket gyűjtöttünk, hogy kézzelfoghatóan is megtapasztalhassák, hogy milyenek ezek a növények, és majd a tábor folyamán különböző dolgokra fogjuk ezeket felhasználni. Például kenőcsöt készítünk belőle, gyógytea keveréket, vagy akár levendulazsákot.
1: Fontos megemlíteni a svábsarkot is, ugyanis már 4 éve itt van ez a tábor, és emellett évközben is nagyon sokszor jöhetnek ide a diákok az iskolából. Miért pont ide került a tábor?
2: Itt a gyerekek egy hagyományos svábházban, a svábház udvarán tölthetik a napokat, és emellett ugye a svábsaroknak vannak, nem csak közösségi tere van, ami nagyon alkalmas arra, hogy különböző foglalkozásokat tartsunk itt, hanem kiállító terei is vannak, így a régi tárgyakkal is meg tudnak ismerkedni. És ugye évközben az iskolából is gyakran ellátogatnak a svábsarokba a gyerekek, ezért ez nem új terep számukra, és nagyon szeretnek idejönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy plusz vonzereje a nemzetiségi tábornak.
1: A tábor már több mint 10 éves múltra tekint vissza, milyen terveik vannak a jövőre nézve?
2: A jövőre nézve továbbra is az, hogy még jobban rá tudjunk erősíteni az iskola mellett a gyerekek identitás tudatára, hogy fontos a hagyományok ápolása, továbbadása. De szeretnénk, hogyha ez a tábor folytatódna, hogyha minden évben ellátogatna hozzánk nagyon sok gyerkőc azzal a céllal, hogy megismerjék a vörösvári szokásokat, hogy erősítsék az identitástudatukat, illetve gyakorolják egy kicsit a nyelvet. És én azt gondolom, hogyha ők újra és újra eljönnek a táborba, és nagy lelkesedéssel részt vesznek benne, illetve későbbiek folyamán bekapcsolódnak az egyesületeink életébe, akkor már elértük a célunkat.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak egy csehországi szlovák folklórfesztiválról, ahol az ecseriek is felléptek. A Károlyvárosi és a Budapest Erzsébetvárosi horvát együttműködésről, a Deszki szerb gyermek bútorfestő táborról, az eleki román iskolások nyári programjairól, valamint a pilisvörösvári nyári német nemzetiségi táborról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

kritikusaimhoz. Mihail Eminescu, román költő verse, fordította Franyó Zoltán. Sok virág közül kevésnek lesz gyümölcse is szüretre, mind kitörne, hogy megérjen, ám de sok holtan pereg le. Könnyű úgy verset faragni, hogyha nem mondasz ki semmit, addig fűzni szót a szóhoz, míg a végük rímre zendít. De ha lelked szenvedélyek, s élő vágyak láza marja, és mohon zaklatja elmét, hogy szavát már szólni hallja, mint virág a létkapuján, úgy tör mind agyat falán át, mind a napvilágra jönne, kéri szép szavak ruháját. És kiáltal önnön sorsod szenvedélyét ismered fel, hol lesz oly bírót, ki téged zordul néz fagyos szemekkel? Ójaj, úgy érzette akkor, hogy az ég szakadt fejedre, hol találsz oly bölcs igére, mely igazságot tehetne? Kritikusok, holt virággal, mely gyümölcsöt nem adott, könnyű akkor verset írni, hogyha nincs mit mondanod.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.